0: Nordhéken megállt, Dive Hiefemu.
1: Mi a harga alhajduk a Dive Hiefemu nikonnani?
2: Fini bulu.
3: Mi faharga iduves vara foriga davan, vara majavan.
1: Alhajduk a khasa program.
2: Fini bulu.
3: Avir hatorugadifanara.